Ndoui ando hoi oreve arajere jehasa. Oi ajande kerehe peteĩ puhoe omoguahẽva ndéve marandu hekoañetéva, hekokatúva ha hekosasõva. Oreniko 1200 AM roñandukáva ndéve tekove TET.